0: hustling the show. But I ever gonna see my old pop and I know you ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL,

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel

0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafogó részlőrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részbőrészszel megsebzett bronz térdű repecsalkú bűnös szájú ritkafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgat,
6: még több zene.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei. A Gitanglió Rádióban.

A 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Hi, this is Buddy.
1: I'm Bruno Mars.
2: This is Kylie Minogue.

0: Bitangyú Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmerdarabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.
4: És most korrigálnék valamit. Junkos Hadd is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja, Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi,

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Spichtengő Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel. Psillel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. Emlékezz még a minden végén.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Hejhó, halihó, hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók, ez itt a lazulási velem Szillel. Készüljetek fel, hűtsétek be, amit be kell, ugye, ugye? Hát kérem szépen, lazulunk ezerrel, és hát mindenkinek, akinek van biztonsági öve, az jól csatolja, mostannék be. Hát kérem szépen, indulunk hamarosan.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Hallgatom. Milyen könnyű vagy. Mást nem szabad.

0: Ez a Bittangyú Rádió.
1: Hey-ho, halli-ho, ez itt a Bittangyú Rádió és a lazulási műsor velem, Szilárd. Egészen este 18 óráig vagyok veletek. Kellemes délután kívánok minden kedves hallgatóinknak. Jelenleg, hát nagyon sokat mutat a hőmérő, főleg a gépemen ott 37-et, ott kint 46-ot. Most akkor döntsük el, hogy mennyi a hőmérséklet, ugye? A különböző felületeken 37-et, 38-at mutat. Mutat mindenfélét már. Én már nem is törődök vele, megmondom őszintén. Június 30-a van. Keddi napocska, verőfényes napsütés, kánikula, amit akartok, és Pál névnapja. Boldog Pált mindenkinek, aki Pál. Boldog névnapot, másodlagos mai névnapok, Bese. Alvián apostol bács, Emilia, Emiliana, Márkus. Nektek is boldog névnapot, és ugye, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, és remélem a vízben tartja, és a seggét úsztatja. Ugye? Hát kérem szépen, itt a nyár, itt a jó idő, vajon meddig, ugye? Hát azt hallottam, hogy ezen a héten már lesz leülés, méghozzá olyan péntek-szombat környékén, úgyhogy örüljünk, vigadjunk, azért ez a nagy meleg se normális, én azt gondolom, remélem jól gondolom. Üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket itt a Bittangyú Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bithang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com. Itt van két robotunk, Bobby és R2D2, aztán Bubu 81, Csámpás Rozi, Kata, Nefertiti, Pista 67, Zsuzsi, nagy puszi nektek, kellemes lazulást, és ugye jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon, ahol itt volt kedves Démonka, Nirvana, Csillagszem, Imre 400 és Dani 195, kellemes lazulást nektek is, mindannyiótoknak, és ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, üdvözöllek benneteket, hát kellemes hűsölést, ha tudtok éppen, ha nem, akkor meg hát kitartást, ugye, meg hát mindenkinek, főleg azoknak, akik éppen dolgoznak, azoknak a legnagyobb kitartást kívánom. És itt is vagyok a társalgóban, ugye a Heaven-ön. Itt van Cipike, McFlally, Zsú, Ironella, nagy puszi, Apexnak is egy nagy puszi, Julcsi, Lady Sutyerák, Redjox, aztán még kik vannak itt. Valás, Ceruza, Vadrózsa, Abai, Ashley, a Dorina, Menta, Story, Zsanca, és még sokan mások. Bizony, mindenki megijed saját magától. Főleg Ironella, mert azt írta nekem az előbb, hogy izzad a saját zsírjába. Hát figyelj, szerintem más is. Na de, csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá? Lecsó, na de a lángos, ugye? Bármilyen meleg van. A magyar ember így is úgy is megeszi a lángost, én azt gondolom. És hát remélem szeretitek a lángost. De lángos ide vagy oda, Bella Ciao érkezik, és a professzor. Aztán Carlos Santana is megmutatja magát. Na gyerünk, csapjunk a lecsóba, na meg a lángosba.

Képzeljétek el, Bubu 81 azt írta a chatünkön, hogy náluk már esik az eső. Hát remélem sok eső le fog esni ott a közeledben, és átfújott hozzánk ide Magyarországra. Igazán kellene egy kis csapadék, azt gondolom. Remélem, jól gondolom. És hát, Bubu, állj ki az esőre!

Helyó, halli, üdvözlök mindenkit, aki esetleg most kapcsolódott bele a lazulási műsorba. 18 óráig leszek veletek, szórakoztatlak benneteket. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a zenei káosz. Ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porboletten.hu oldal. Bitang kötője jó, kötője radio.com. Aztán redzonechat.hu oldal és heavenface.com. Emlékezz rám, érkezik egy jó kis magyar zene, aztán Chris Norman, Baby, Miss You, ez itt a Bitang Jó Rádió. Nagy puszi neked, kedves szürke kisegér, aki minden lukba belefér, kellemes sörözést neked és a többieknek, aki éppen sörözik, apropó, van egy sörös oldalunk is, bizony-bizony, a www.porboletten.hu oldal, az egy jó kis sörös oldal, aki szereti a sört, az rossz ember nem lehet, meg hát ugye a nyár slágere a sör.

0: Hazudnék, ha mondanám, hogy nem tör rám a gondolat, hogy lesz, amikor már csak úgy hallhatod majd a hangomat, ha felteszed a lemezem, hogy szóljon a rímek hegye, de ha hívni próbálnál túl késő, nem lesz, aki felvegye. Így egy kicsit megkésve, itt hagyom most emlékbe mindazt, ami ennek kapcsán szivárgott az elmémbe. Elvégre már olyan régen belopták a fülembe, hogy gondosan pakolgassam a szavakat az ütemre. Létezésem értéke és elmúlásom rémképe beolvadt a zenémbe,
1: de lehet, hogy nem kéne.
0: Mert miért ne? Kit érdekel, minek mi a mértéke? Úgyis por és hamu lesz mindegyikünk a végére. Ha szerencsém van, esetleg még azt a kort is megérem, hogy földi létem tágabb összefüggéseit megértsem. És ezt soha nem kérem, de mindig reméltem, hogy tovább él az emlékem a barátaim lelkében.

tömén dúsfalombját fújja még a szél. Egyedül csak én nem értem, miről mit beszél. Bánatomba forgolódom, görnyedek a földre. Egyszer megígértem, szeretni foglak téged mindörökre. De elhagytál, nincs tovább, vége minden szépnek. Nem maradt már semmi, csak egy ének fel az égnek. Még mindig hiányzol, minden nap gondolok rád. Minden percben fognám kezedet, csókolnám.

szeretnék én is bőrigázni az esőben, úgy, ahogy bubujéknál most szakad az eső. Ha bizony, bizony. Irigyellek most, bubu. Chris Norman, Baby, I Miss You.

De amúgy, ha behunyátok a szemeteket, és kimentek a kertbe, és ha van kerti zuhanyzó, ugyanazt fogjátok majd gondolni, mintha esne az eső.

Megvallom őszintén nektek, hiába lesz hétvégén rosszabb az idő, vagy hűvösebb, az hol ziher, hogy én megyek strandolni, úgyhogy hétvégén sehol nem megyek, csak a strandra. Sütettem a hasamat, és csobbanok nagyokat. Érkezik DJ Bobo, Fire and Ice, egy másubban, figyelj, fülej!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Ég és föld között Kondzsuzsa metal coverjét hallhattátok, kedves Bitangyó Rádió hallgatók. Remélem mindenki jól van és jól érzi magát, mert hogy éppen lazulgatunk, ugye? Milyen jó lazulgatni, jó hideg szobába hüssölni, vagy éppen a munkahelyen, hát ha hiszitek, ha nem, múltkor elmentem vásárolni, hát múltkor vasárnap, ugye? Hát milyen hülye ember, aki vasárnap jár vásárolni. Na mindegy, úgyhogy voltunk vasárnap is vásárolni, és alig vártam, hogy a hűtőpulthoz érjek, és az a döbbenet, hogy annyira jó érzés volt, végre hideget érzek. Hát annyira éreztem a hideget, hogy alig vártam, hogy kimenjünk, mert majd megfagytam. Na de érkezik DJ Combo, On Way Ticket, Geo de Silva remixe, rádió remixe.

érkezik DJ Fido is, a dal címe Nem mondj. Szóval, akinek nagyon-nagyon melege van, pár percre érdemes bemenni bármelyik boltba, ahol van ugye légkondi, mert mostanában döglődnek befele, úgyhogy óvatosan, óvatosan azért, meg is lehet fázni.

Azt írja Csámpás Rozi, hogy némelyik bevásárlóközpontban nagyon-nagyon hideg van. Hát igen, igazándiból, ha hideg van, az a baj, ha meleg van, az a baj. Nem lehet mindenhova egyformán elosztani szerintem a légkondit, és azért érzi az ember, hogy egyik helyen hidegebb van, a másikon épp hogy. Úgyhogy hát ilyen ez, de azért menjetek be hüssölni, ha tehetitek, persze csak akkor.

Helló, belló! Ez itt a Bitangyó Rádió és a Lazulási című műsor velem egészen 18 óráig, aztán 18 órától érkezik, egészen 20 óráig, Roni és a zenei káosz. Fogadjátok majd sok szeretettel őt is, nagyon jó zenéket fog hozni nektek, tiszta káosz lesz az este, úgyhogy 18 órától 20 óráig, ha Roni érkezik. Maradjatok, tartsatok velünk, ha van kedvetek és időtök. Ami a zenéket illeti, DJ Tesla 69-et hozok, nyelvtörő a dal címe, ugye? Egy érdekes jelenség számomra, és remélem számotokra. Aztán hozok egy Ibiza Latino Club remixet, El Pom Pom Pom Pom Perro a dal, vagyis hát az előadó, vagy a címe, hát nem is tudom. Na figyelj minden esetre!

Na, ha már mindenki mesztelen, akkor figyelj, mert hogy olyan zene érkezik, amit csak mesztelenül hallgatni érdemes. Úgyhogy majd figyeljetek, füleljetek!

amikor ilyen dög meleg van, elmesélem nektek, hogy én a különleges téli filmeket szeretem nézni. Karácsonyi filmeket érdemes ilyenkor nézni, mert hogy nem lesz melegetek, és hát azt érzitek, hogy fáztok, ugye? Hát lehet picit csapni, úgymond a testet, az emberi testet, vagy az agyat inkább, leginkább. Az ilyen filmekkel például, ahol esik a hó, karácsonyi hangulat, jó sok havacska, szép téli táj. Hát most gondoljatok erre. Na, jön a meglepcsi, amit ugye el kell dobni, amire el kell dobni a ruhát is. Figyelj, fülej! Erre a menója.

Igen, mi már imádkozunk Amenó dalával, zenével, vagy hát Era Amenójával. Már keresztbe fontuk a tenyereinket, hogy legyen végre már valami eső, vagy valami. Hát Bobunál volt, elárulta nekünk itt a chatfalon, hogy szakadt az eső, és mondtam neki, hogy küldje erre. Igen, küldjed, fújjad erre azt az esőt, mert nagyon kellene már egy kis csapadék, meg hát különben is már kinek, mindenkinek elege van már ebből a dög melegből, kellene már egy kis szél is, egy jó kis vihar, ugye?

Amúgy megsugom nektek, az én testvérem meteorológus volt, ugyebár, és hát ő mesélte nekem, hogy különböző felhőkből számolják ki ugye a csapadék mennyiséget, vagy éppen lesz eső, vagy nem, a felhők összetételéből, és hát milyen jó lenne tudni, hogy igazándiból mi az az összetétel, amitől lehetne eső, vagy hát ugye én azt hallottam, hogy léteznek ilyen esőcsináló dolgok ott fönn valahol, ahol tudnak mesterséges esőt is csinálni, ha nagyon szeretnének. Én ezt hallottam, de lehet, hogy kamu az egész, nem biztos.

Igen, itt is kőbányán jár a szél, végre van egy kis levegő. Hát kíváncsi leszek erre, mert bemondták ugye a tévébe is, tegnap meg ma is, hogy hát a hétvégére 28 fok lesz egy kis lehűlés. Hát legyen is már, mert mindenki fellélegezhet szerintem lassan. Bár Londonban, ahol ugye Pinocchio van, ott azért 24-28 fokok vannak, az azért tök jó. Küldjétek erre!

Hello, bello, kedves Roni, hójelentést kérek szépen tőled, mi újság arra felétek? Van eső, milyen az idő, mesélj nekünk itt a falon, légy szíves, áruld el, hogy hozol esőt, vagy valami hideget nekünk. Amúgy Roli, nem sokára, nem egészen egy óra múlva, 18 órától 20 óráig érkezik Zenei Káosz című műsorával, úgyhogy tartsatok majd vele.

لا كرم szépen Roni berakott egy képet ide a chat falunkra, és hát be van borulva, és esik az eső Romániába, ugye, kb. Ez a szitu az ablakból nézve. Hát köszönjük szépen, és várjuk mi is ezt a jó kis esőt, ahogy látom. Úgyhogy hát estére talán, vagy hajnalba ideér, úgyhogy örüljünk majd, vigadjunk majd, ugye? Minden jó, ha vége jó, ugye? Szoktam mondani, de még nincs vége. Érkezik sok a kedvence, méghozzá Fateless Insomniája egy 2024-es remixben, tehát új remixben, úgyhogy majd fogadjátok ezt is sok szeretettel tőlem nektek.

Jön, érkezik egy magyar felvétel. Gáspár Laci, leszek-e mégis boldog, és Oliver Wolf-al együtt éneklik ezt. Hát remélem mindenki boldog lesz, ha leesik az eső, és ül egy picit a levegő. Szürke kisegér is megrázta azt a bizonyos hólabdát, vagy nem tudom minek hívják, tudjátok, megrázzátok, és akkor hullik a hó. Hát nem lett hidege tőle, de azért nem, de azért, mert nem hunyta be a szemét.

0: az idő is meg... Jó van, gyerekek, másnál is dörög az ég, úgyhogy csak így tovább.
1: Mint ahogyan senki.
0: Ilyenkor szoktam azt, hogy meg kell piszkálni, és esni fog.

sok a kedvence érkezik. Egy fiatal ember, Jason Donovan. Az előadó DJ Monster.

Tudjátok mit? Dani azt írja, hogy azt hitte, hogy esőtáncot fogunk járni. Hát Dani, 195 a redzonechat.hu oldalon. Járjunk akkor esőtáncot. Nosza neki rajta!

Na jó, hát Cselőlány is jól írja, az dominó tánc lenne, dőlnénk egymásra rá, ugye? Hát igen. A lehozom a Gigi D'Agostinót, Doccia, a dal címe. Figyelj, fülej!

Figyelve, be fognak köpni az asszonynak.

A little lion, nagy puszi neked is. Jó, hogy jöttél figyelni, vigyázni kell Ronival ma, mert nagyon-nagyon huncut ma bizony. Meghozta az esőt is, csak ide nem ért el. Úgyhogy hát ez ilyen neked. Nagy kitartást kívánok, little lion, és nagy puszi neked is. Azt mondja, nézi szabad. Hát figyelj, én is ezt szoktam mondani, Roni.

Sajnos vége van a cseresznye és a medgy szezonnak. Ami már van, az már kukacos, azt már leneszedjétek. Tudom, mert tapasztaltam a múlt héten, bizony, bizony. Anyukám van nagyon sok zöldséget. Én is beszélek már zöldséget. Cseresznyét és medgyet raktunk el, úgyhogy bizony, most már húsos a cserkó, vagy éppen a medgy. Na de nem bánjuk mi ezt, mert azért hullik a cseresznyefa virága, majd jövőre is. Honey Beast és Parno Grass-t hullik a cseresznyefa virága, ezt a dalt küldöm minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak.

De aki szereti a proteint, annak már tök mindegy, eheti a kukacos megyet is. Én nem bánom. Végül is, ha behunyod a szemed, akkor észre se veszed.

hozok kettő darab szexi fiút, ugye? A 90-es években nagyon nagy sikert arattok a csajoknál. Ők Milli Vanilli, Girl You Know It's True, egy jó kis tribute remixben. Figyelj,

2025-ből hozom DJ Bobot, Take Control, figyelj, Fülej, Euro, Mix, Remix,

Kedves Roni, hát figyelj, én is egy szál bugyiba vagyok, képzeld el, meg egy trikóba. Szerintem senki nem venné észre, ha te levennéd azt a gatyát magadról, ha kényelmetlen. Csak is kényelmesen legyél adásban, ez a lényeg, úgyse látja senki.

Na, hát azt tudni kell, hogy ilyen melegben a rádiósokon nincsen semmi jó formán, csak ti nem látjátok. Ezt kérem szépen minden rádiós bevallhatja, nem kell itt hazudozni, ugyan már királylány.

A hangunkkal lényeg, és hogy szórakoztassunk benneteket, az, hogy hogy nézünk ki, és miben vagyunk, az senkit nem érdekel, higgyétek el.

Na igen, Little Lion, én is erről beszélek, hogy attól függ, hol vagy a lakásban. Hát nem lehet mindenhol gyászuszárba lenni, úgymond, ugye, ugye? Hát főleg azért, mert 36 fokot mutat a laptopom, ott kint meg van 46, úgyhogy ja...

Legacy Cloft, Hold On, egy jó kis Jasper Lure remix itt a Bitangyó rádióba. Aztán hamarosan elköszönök.

Hát gyerekek, a gólya is sztrájkol, azt írták, hogy kaptam egy tök jó képet. Hőségriadó van. Mától nem kézbesítek babákat, csináljatok magatoknak. Ez küldi a gólya nektek, kedves Bőtangyó rádió hallgatók.

Nagy puszi, kedves szemes, ugye? Szoktam mondani, hogy a szemese áll jól. Aztán itt van kedves Vadrózsa is, hello, bello!

igaz, az én műsor időm mindjárt lejár, de ne menjetek sehova, mert hogy érkezik a Roni és a zenei káosza.

Minden jó, ha vége jó, ugye? Hát kérem szépen, ne menjetek sehova. Érkezik Roni és a Zenei Kánusz műsora velem holnap 16 órától. Találkozhatok a hangommal. Retrozunk egy jót, mit szóltok hozzá? Magyar retro zenéket hozok főleg, úgyhogy tartsatok ki, és hát ne menjetek sehova. Jön a kedves Roni és az ő zenei káosza, úgyhogy maradjatok velünk itt a Bitang Jó Rádióban, és gyertek fel a falra, ha van kedvetek és időtök. Itt van Roni is, meg mindenki, aki számít. Én további kellemes zene hallgatást kívánok mindannyiótoknak. Szia voltam, hello!

ladies and gentlemen, let's get ready to

Szép kora estét kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban, június 30 utolsó kedd ebben a hónapban, 18 óra múlt 5 perccel magyar idő szerint. Mikrofon mögött ki egy hét kimaradás után újból Ronit halljátok. Amint halljátok még a hangom, nem az igazi, de nem olyan rossz, mint volt ezelőtt egy héttel. Nagyon jó hangzik, olyan férkesen. Szóval, hölgyeim, fulladnak a bugyik. Na de mindenekelőtt köszönjük meg Szilnek az elmúlt két óra fegeteges adását. További jó pihenést és teked. És találkozhattok vele újból, holnap vele. Na de lássuk, ki van itt ma este velünk itt a Bitangyó Rádió chat falán. Itt van Little Lion, Boborján, Bubu 81, Csámpás Rozi, Kacajka, Kata, Nefertiti Pista 67, Szürke Kisegér, ne meg a két állandó robotunk, Artu Ditu és Bobby a majdnem minden tudó AI. Itt vannak iwoface.com csetesek, ha minden igaz, Iron Ella is. Itt vannak a Red Zone csetesek, ha minden igaz, Dani is itt van. Itt vannak mindazok, akik a külső linken keresztül hallgatnak minket. És természetesen itt vannak mindazok, akik a portbollettem.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Remélem nem hagytam ki senkit, ha igen, emeljék fel a kezüket. És ahogy Xil kolléganő is mondta, ma káosz lesz. Nem is akármilyen. Kössétek fel a gatyátokat. Mert bizony-bizony a sérült fülekért, vagy éppen az elromlott mélynyomokért nem vállalunk felelősséget.

Na, kb. Ilyesmi a zenei káosz itt Roninál. És megkaptam a hírt, hogy újból él a chat, nem a chat, hanem a weboldalunk, a Bitongyó Rádió weboldala. Lehet menni megkukkantani. Fületek maradjon. Ők voltak a 4-en, CL, Maro és a String Bakers, ezzel kezdtük a mai zenei káoszt. De megyünk is tovább, jön Tony Dark Eyes, hát gondolom sötét a szeme színe. Az enyém is olyan barna, szép. A dal pedig nem más, mint Szabadok vagyunk, We Are Free, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Tanya Guys, és a We Are Free itt a Bitangyó Rádióban, és eléggé kemények, kezdünk ilyen kevésbé ismert dalokkal, na akkor jöjjön egy kicsit ismertebb előadó, ő nem más, mint Scooter. És jön egy kis rave, nem is akárhonnan, egyenesen az űrből.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture!

Scooter és a Rave from Outer Space, hát igen, ott jó hideg van. Ott biztos nem sül meg senki, csak a nagyon közel megy a naphoz. Megyünk is tovább, nem lazsálunk. Ha már ennyire meleg van, lássuk akkor mennyi is hőmérséklet. Jöjjön egy kis Tokyo Drift, meg egy kis temperature.

Tokyo Drift és Temperature, meg még ottan voltak egy páran, Sean Paul meg Fisher, ez volt egy kis Tokyo Drift mashup. Közben csatlakozott itt hozzánk, nem más, mint Lady Sutyerák, és ha minden igaz, csodanő is. Hát Lady Sutyerák, kérlek szépen, ma nem rock. Ami a zenei káosz, tudod, az elmúlt napok nagyon melegek voltak, egy kis napszórást kaptam, szóval most rátok derül, rátok kerül, tisztátok meg a levét, a fületekkel, megyünk is tovább, kívánom, hogy enyhébb legyen nálatok is az idő, meg egy kis eső is.

Ez volt a Csepereg az első egy Loving Arms remixben, és közben a Bitongyó Rádió a Bitongyó Rádió chat felán megérkezett Bíborka is. Azt hiszem, még egy pár jöttek, úgyhogy nézzük át. Még ez, ki van itt velünk a Bitongyó Rádió chat felán? Itt van kolléganőnk Little Lion, Bíborka, Boborján, Bubu 81, Csámpás, Rozi, Kacajka, Kata, Nefertiti, Pista 67, Szürke Kisegér, Bubi és Artur Ito, akkor mondani Artur Ito? És van ilyen meleg, jön a nyár, jön a vakáció, akkor emlékezzünk, vagy pontosabban lássuk, merre is lehet menni vakációzni. Mit szóltok? Egy kis körögó.

Ők voltak nem más, mint Antik és a Dinata Dinata. És megyünk tovább, nem mással, mint hát jön, azt mondja, hogy ASLN, Afronom, Timor, Jana vagy Jana. Jön Don, Don, Don. És amán úgyis megyünk erre arra, akkor egy kis House Remixben, nem is akármilyen, most miközben van a törökhöz, az afrohoz, mert Törökország nincs Afrikában, mondjuk Európában meg Ázsiában igen, de Afrikában nincs, de lényegtelen, ha már utazunk, akkor török és Afrika egyben jöjjön, kevésebb duma, félre duma és a zene.

És ezreddal hoztuk az ilyen, hát igen, inkább afrikai, az is inkább egyiptomi hangzást, bár Ázsia is, tehát ottan az a része. Megyünk is tovább, jön egy kis feldolgozás, nem is akármilyen, DJ Sinyo 2020-ból jön a dup, és a dal címe pedig dup, és a dalszöveg is nagyon egyszerű, nem más, mint dup.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Valesh kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ez boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Valesh kapitány.

0: kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Tégy bele egy kis

kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitang Jó Rádióban.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Na szóval, ő voltok a Dup és a Dup. Igen, Biborka, tudom, még egy kicsit emel az igazi hangom, bár amúgy sem beszélek rendesen. Na de haladjunk tovább, egy kicsit retrózunk. Jön a nyár! Aki szingli, az reménykedheti, hogy felcsípett valakit, főleg ilyenkor, mert télen bent ülnek, bár ami meleg van, senki se fog kimenni, úgyhogy aki szingli, az is marad.
2: Story continues.

Voltam a spint Fancy és a Flames of Love egy Super Retro Remixben Mr. Stefan jó voltából. Természetesen itt a Bitangyó Rádióban. Mert ez itt a Zenei Káosz Ronival, és utazzunk tovább. Voltunk Görögországban, voltunk Afrotörökben. Na akkor most, ha már ennyire szerelem, akkor hát igen, a hölgyek körében nagy kedvencek az olaszok. Na akkor látogassuk meg egy kicsit, nem más, mint a szép Itáliát.

Ez volt nem más, mint Gabri Ponte és a Tarantellite a Bitangyo Rádióban, és akkor folytassuk tovább az utazást. Mit szóltok? Menjünk el. Hova is menjünk? Én arra szavazok, hogy menjünk nem más hova, mint Hawaii. Ellenvetés. Látom, nincsen. Na akkor útra fel!

Emele, no, Lilo, ez volt a Lilo és Stitch filmből egy dal. Film, rajzfilm, mindegy. Apropó rajzfilm, a következő egy rap lesz, egy animéből. Pontosan nem is az animéből, hanem maga a dalszöveget az animét meséli el. Igen, Nefertiti, ez az új weboldalunk. Kata, további szép estét neked! Na és akkor, hogy ígértem, egy kis Bleach, pontosabban egy kis Ichigo rap. The Final Sacrifice.

Ez volt egy kis rap, nem más, mint Ichigo rap. Ki tudja, lehet legközelebb hozzuk nektek egy kis Naruto rappet. Na, de ez még elválik, ez még a jövő titka. Megyünk is tovább, nem mással, mint Farukóval. Nem kell félreérteni. Jön a Pepász! Na, nem a Peppa Pig, csak a Pepász.

Volt Faruko és a Pepász egy Bennyben Ászír remixben itt a Bitangyó Rádióban. És ha már mindenkinek ennyire melege van, meg úgy is megy a foci VB, ami Mexikóban is van, na akkor utazunk el nem máshova, mint Mexikóba. Jöjjön maga a leggyorsabb egér Mexikóból!

0: És bizony-bizony már nálunk 8 óra 19 Magyarországon. Ez azt jelenti, ha már Mexikó, akkor indul a meccs. A VB. És drukkoljunk.
1: Hidegkuti laposan tovább Budainak, így laposan, na most laposan Cibornak. Cibor elmegy a labdával, nincsen rajta senki, a jobb szélső helyén van egy pillanatban. Cibor most az alaponalról Puskásnak adja, Puskás cselcsinál, lő, gól! 3-1, gól! Sarokba, 3-1-re
0: vezet Magyarország csapata, Anglia válogatottja el. És bizony-bizony, gól! Na de menjünk tovább, bizony-bizony, hát Mexikó, meg meleg van, meg nyár van, most már előjönnek bizony-bizony azok a fránya, moszkítók is.

0: basta!
1: Ez volt a Loco Loco és a Mosquito, és ha ma a Mosquito, akkor jön egy kis insect. Figyelem, figyelem, kérjük valaki tegye ki a 16 pluszos karikát. Ezzel adja a gyerekek aludni, és a nagyok maradni.

Voltak az Insect és a Mambo de la Munche, és ahogy előre szóltam, a 16-os karika ott kell legyen. Úgyis meleg van, jön a nyár, jöjjön akkor Polgár Peti és a Hungari Cool. Ők már megkérdezik, hogy hun a nyár, de hát a nyár már itten van, szóval még mindig maradjon a 16-os karika.

0: Paia!
1: Ők voltak a Polgár Peti és a Hungarikó, na meg Huna Nyár. És látom, a hölgyek már vetkeznek, nagyon jó, csúszik lefele a bügyűi, helyes, helyes. Sőt, tudjátok mit? Hozom hozzá a megfelelő zenét is.

Ez volt nem más, mint Infected Mushroom és a Black Velvet itt a Bitangya Rádióban. És ha megvolt a vetkezés, jöhet egy kis elégedettség.

Ő nem más, mint Imran Khan, és a Satisfy itt a Bitangyó Rádióban, és ha már elvitelek benneteket, lássa, voltunk görögben, voltunk a frotörökben, voltunk görögben, hol voltunk még? Olaszországban, Magyarországon is voltunk egy párszor. Na akkor most elviszek benneteket nem másolva, mint Romániába. Jöjjön Pasco! És a Carpathia.

Ő volt Pászkó és a Kárpátiai Afro House Editben itt a Bitangyó Rádióban. Na és akkor, ha már Afro House, akkor megyünk Afrikába. Azt hiszem. Ha nem, akkor tévedtem. Jöjjön nem más, mint Morikante. Hey, DJ Puckó, vagy Pukó, vagy legyen bármi klub remixben. Természetesen a Jiké Jiké.

Morikante, és a jeké-jeké itt a Bitangya Rádióban, megyünk is tovább. Ebben a hőségben hát bizony-bizony beszállni az autóba egy kicsit életveszélyes. Már csak maga a beszállás. Bizonyíték erre nem más, mint hogy egy bizonyos műsorvezető kolléga nőnek összement a vizes kulacsa. Hát gondolta az autó, az a 750 milli az sok neki. Szóval vigyázni kell az autóban is, ott is nagyon meleg van. Bár bevallom őszintén, a biciklizése éppen életveszélymentes. Jól jött ez ki, ahogy akartam? Na mindegy, értitek ti. Szóval vigyázott a biciklivel is. Napszarás kaptok, mint én. És akkor ilyen dilisek lesztek. Mondjuk engem nem zavar. De vigyázzatok, hogy hol hagyjátok a biciklit, mert a végén még nélküle maradtok.

0: Klubzenei két óra. Itt a helyed.
1: Music Party. Music Party.

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó Rádióban.

0: házigazda, Daisy, Kocska Zoltán.
1: P.
2: No.
1: Ki.
2: Ki.
1: O.
2: O.
1: Pinocchio.
2: Bik, bik, bik.

Ők voltak a Hámkohám, és az ellopták a biciklim egy Hash the Remix bootlegben 2020-ból. Na és akkor, bár Casey nem fog ma este jönni, de azért tudjuk nagyon jól, hogy ameddig én mikor van a gyorsan akartam mondani, a hajrázás, akkor szoktam nektek diszkodalokat rokkosítva hozni. Casey szereti fordítva a rockzenéket diszkósítva hozni. Na akkor egyet hozok én is nektek. Jöjjön Evanescence, Bring Me To Life egy 2025-ös Techno Remixben itt a Bitangja Rádióban.

Ez volt az Unisense és a Bring Me To Life egy techno remixben. Haladjunk tovább! Ó, és ahogy elnézem, a puskás gól nagy szerencsét hozott Norvégiának. Már vezetnek egy nullára. Nem tudom mióta, de most néztem meg az eredményt. Na és akkor még egy kis mese, még egy kis rajzfilm. The UK Mixmasters. Egy baludalt fog nektek elhozni. The Bare Necessities. Látogassuk meg a dzsungelt is!

UK Mix Masters és a Bare Necessities meg a Mixben itt a Bitangyó Rádióban. Na és akkor már úgyis meleg van, mindenki izzad. Jöjjön Snoop Dogg. A eredetileg a dal címe az, hogy wet, mármint hogy nedves. Na de ez a változat annyi, hogy sweat.

Snoop Dogg és David Guetta közös ez volt a Sweat. Pontosabban megizasztani akarlak. Ó, igen. De menjünk is tovább. Bizony-bizony megizasztani sok helyen lehet. Bár leginkább az ágyon.

Ők voltak nem más, mint a V-motorok, és ha fekszem a lányon, akkor van az ágyon. Ez pedig nem más, mint az NSYNC és a Bye Bye Bye. Megköszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok ma este is velünk. A Bitongi a rádió csetfalán, itt van még velünk Szürke Kisegér, Pista 67, Nefertiti János, Csámpás Rozi, Bubu 81 és a két állandó robotunk Bobby és R2D2. Little Lion elment lepihenni. Jó pihenés neked! Itt vannak mindazok, akik a porbolettem.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak amonface.com csetesek. Ta itt van még Ironella is. Talán még Lady Sütyerák is. Itt vannak a Red Zone csetesek, köztük Dani 195 is. És természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Velem legközelebb két hét, még mit nem szabadultam meg olyan könnyen tőle most már. Remélem. Jövő héten! Jön a hajrázás! Addig is további jó szórakozást kívánok mindenkinek! Bizony-bizony holnap sem fogtok műsorvezetők nélkül maradni. 16-18-ig itt lesz veletek, nem más, mint Xil. Őt követi 18-tól 20 óráig Pinocchio. És végül, de nem utolsó sorban, 20-tól 22-ig jön hozzátok nem más, mint Pete. Addig is jó szórakozás, szép estét, jó pihenést kívánok mindenkinek! Sziasztok!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang Jó Rádió.

0: Pitangó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészsel megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.
1: Chico, Chico, the sun is shining 40 degrees in the shadow. Today will be the hottest day in summer 1992. This weather will stay a lot of weeks. And I promise you, this will be the hottest summer.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.